0: Kadi napi niki, kadi napi?
1: Kadi pitekete sami.
0: Nah, kadi wenten pitutur ayu niki sinamian punapi kawentenane.